0: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, s eldalolja Eddie Zeus, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csíny felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz. Gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádión át. A verki ezt nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, megy erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol csak testen szól a jazz. Nos, példakép, itt van egy sláger, nem komponálta volna meg Wagner, vagy más tehetségtelen fráter, ezt én tudom csak művésznő.
1: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsír, ó, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ős, eldalolja egy bizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádiónál. A verk lesz nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, mely erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Olcsi klandósa vár. Elegendő egy kisebb lom, nem kell boldog íjosan.
1: Kis kívánás ez volt a borda paradicsom.
0: Paralampam,
1: ez a lakás.
0: Paralampam,
1: nyugta pindom.
0: A szerelemhez nem kell más, csak egy diszkrét kis lakás, hol a függöny összehúzható, és minden oly titán.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Életéből legszebb emlék, maszkarától egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

mondo tutto io ti sento dolcemente sospirare.

hogy erős legyek, már neki van, néked csak könnyes szívet adhatok, mert én csak egyszerű bőgő vagyok, mert én...

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Mondja Marha, miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponthús.

Csak egyszer súgjon, hogy kívánok, csak egyszer tudja újra az új.

ciò che se asciughi otto tiva. Ciò che se tutto uiro a su di

0: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban pont.

0: Ghana, Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
1: Hier Radio Bremen auf Welle 499 bei 601 kHz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499 kHz. Good night.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcolt.

Mindenről tudósít. Tudósokról. Művészekről. Sportolókról. Parasztok látogatásáról a gyárakban. Munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth-adón.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pinteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30-kor Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsilinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián állarcos bászvic és Dükká dűvészinas.
2: Jó mulatás!
1: Magának is!

nem hervad el sohasem, ma is emlékezem. Az első szerelem, oly édes, oly vicces,

Kedves vén teli hó, hogy nem szerettek így még senki más. Te már láttál fentről egy-két

hogy amit mondok, szívből érzem én. Hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyog.

Hogy amit mondok, szívből érzem én, hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyogni lát.

0: hogyha sosem fakadt, még virág a szívén, s bolondot sosem csinált.
1: Remélem ez a jelentik, csak én leszek az, akire vár. Mondja, volt-e már,

Mondja, hogy te vár, te reveged. Ha nem volt, akkor ma lett, mert nem csak úgy jött.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

Jó anyány kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózsdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ez fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

Lámpa sokeresem az igazíti, érzem, hogy megtalálom igazíti, kinek a szíve, lelke, bótás, kedve, csak az enyém.

0: van, hogy mindig az kell, pont ami nincs. Drágám, a szép szemeddel ide tekints, a saját lámpásomtól nem látom, hogy te vagy a kincs.
1: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg, der große internationale Sender.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menj, kedves.

szeretes mama, magát is a papát, csókkal csalogatta tám. Édes mama, magát is a papát, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legény tán nincs is, csak a papa. Na na na, édes mama, magát is a papát.

for one lucky fool to be with. When there are other men

Ta ta ti fe ta. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ta ti ti ta ma fe ta.

Valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váraton rá. Naponta százszor is üzen a kis hamis, hogy majd meghal már a csókom után. Eddig hát úgy se kötöm addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradom, valaki vár nagyon, valaki

Edikát úgy se kötöm, addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

0: auch schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.
1: Kulcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Na, fölébredtesz egy gyönyörűségem?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a furdútán leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja, isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó.

még. Olyan vadul dobó, hamar tüzet fogott, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben a napsugár, a vérforraló kékegű nyár. Szívem neked adom, minden gondolatom, csak is a te parancs.

olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

0: minden ócska rádiónak, Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett 3 részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malecki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus

Ó szádot, a szádat az fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addoddal, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, az fogd be és ne beszélj. Egy hangot se hallja, és hagyd azt, hogy

adat az fog be is bevetni. Egy hangot se hallja, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert húlom a harcot, egy csöpp szerelem.

a fózi esedéke. Rémes, hogy ez felejtelik kéte, szuppanó, csattanó, csókot lopni jó. Rajta hát, nyújtatát, mindegy hidegbe, melegbe, titokba, remegbe, édes, az a fózi esedéke.

A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

van és sok a ruka. Nem nagyobb, mint egy jó paraszt, olyan, mint egy fa. Síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Ez itten egy fafuruja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és

0: Epedo.
1: Rekomíjába.
0: Epedo. Vigyázat, utánozzák.
2: Éljen!
0: Éljen az alkalommal. Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

modellát, csak ellír cip strandját is, főleg magát. Intim kirándulás a fogason, a csúcs felett magát megcsókolom, imádom én e szerelmes örökké.

0: you can see mine.
1: My diddle diddle, my baby's okay.

0: Simok Mestro. Ebben, ebben minden asszony.
1: A nőnek, a férfi.
0: Sok frappan én konához. Egy klap, meg egy szárnyas kollé. És két a finom gond.

A Vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba időt. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Anyja biztató, a lénye izgató, és ha egyszer rám nevel,

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudnillik, tudom.

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

mindig női haj van, s az a baj, hogy ez a haj nem ennyi. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit eszel,

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

van egy kis hajriker. Hollárié, hollárió, ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Hollárié, hollárió, az utcán.

0: Smart, kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart, Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Bocsáss már! Vigyem el magával!
2: A testvéred Kispestnél lakik, ugye?

nad nami kis lodi, mert a babám is kint lakik, de csuda jó, rivivió lesz kint. Muri mesét lesz szombaton, a fizetése ott hagyom, az a mi gond, kicsike pont lesz mint. Pár fakír véget nem lesz, csend, hajnali búzza a csend. Ben, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó,

0: like a complete set of Shakespeare that you get in the corner drugstore for $1.98. We're Morocco bound. Or like a volume of Omar Khayyam that you buy in a department store at Christmas time for your cousin Julia. We're Morocco bound.
1: A fáradtulajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtulajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
2: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene! Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
3: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

szeretve, csak is ön lesz már van nálam kicsi papám. Mert az én szívem

0: lakom, ott nem lengedez.
1: Esze azon jár, amit nagyon vár.
0: Ha egyszer már elmúlt a nyár, mit ér a legszebb

az a kislány könnyen győz. Esze azon jár, amit nagyon vár, hogy egy férjre akad-e már. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Fog egy legénykét, viszi szegénykét, s odaadja hamar a kezét. Mire asszony lesz, bizony inkább vesz, mint tesz. Csak a korzón lóg, mivel a konzervek is jó. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Bizony nem is sír, nevet, ha nincs sír, viszont ha nincs só, neki az is jó, hisz a legjobb.

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: Szuperkóra szóródobozban, szuperkóra porfúvódobozban, kóra molyhalál, egy évig hatékony.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

becéz. Szerest, imád, akart a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz,